Enti wo nhyira na dɔpɛ na mede ma wo no ɛne sɛ adom ne asomdwoe a ɛfi agya nyankopɔn ne ɛfiri agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo ɛnka wo